nevím strana. Poveke radio stanici. Popladne na kanál 77. Samo hitovi, samo hitovi. Podržano od Max Strumica.